Egy térképre nézve ritkán kérdőjelezzük meg a rajta szereplő neveket. A hegyeknek, folyóknak, városoknak és az országoknak mind van nevük. És úgy tűnik, mintha ezek mindig is ott lettek volna. Pedig minden név mögött egy külön történet rejtőzik. Van, amelyik egyik napról a másikra egy uralkodó döntésével születik meg. És van, amelyik egy régen eltűnt nép emlékét őrzi. Mások pedig évezredeken átvándorolnak nyelvről nyelvre, térképről térképre. Mai utazásunk is egy ilyen történetet követ. Egyetlen szó történetét, Palesztináét. Mikor és hol jelent meg ez a név először? Ki mondta ki először és ki írta le? Miért nem tűnt el a térképre annyi évszázad után? Valójában a központi kérdésünk ez. Hány különböző neve lehet ugyanannak a földdarabnak a történelem során? Ennek a sorozatnak nem az a célja, hogy csupán a nagy történelmi eseményeket mesélje el. Sokkal inkább az apró részletekre és a gyakran figyelmen kívül hagyott nyomokra összpontosítunk. Régi térképeket vizsgálunk meg, kövekbe vésett feliratokat olvasunk el. Elfeledett nyelvek nyomába eredünk, és a föld alatt rejtőző ősi városokat fedezzük fel. Felkeressük az ókori kikötőket, és végig sétálunk a hajdani karavánutakon. Mert néha a legérdekesebb történetek éppen azokban a dolgokban rejtőznek, amelyekről azt hisszük, hogy már mindent tudunk. Utazásunk első állomása pedig ez a név lesz.

Érdemes tudni, hogy a ma használt Palesztina név nem a közelmúltban született. Ha a nyomát követjük, mintegy 3000 évvel ezelőttre nyúlik vissza. A kutató

minden itt, ezen a vidéken kezdődik. A valóság azonban ennél összetettebb. Ezeket a földeket már jóval azelőtt ismerték, hogy a térképeken Palesztinaként szerepeltek volna. Egykor Kánaannak nevezték ezt a vidéket. Más korszakok agyaktábláin az Amurru név szerepel. Az erre járó kereskedők más elnevezéseket használtak. A szomszédos királyságok pedig saját neveiket jegyezték fel a felirataikban. Ahogy a birodalmak váltották egymást, úgy változtak a határok és a térképek is. A földrajzi tér azonban ugyanaz maradt. A földközi tenger keleti partvidékének ez a keskeny földsávja a történelem során mindig is a világ egyik legfontosabb átjárója volt. Évszázadokkal később megjelent a római birodalom. Róma nem csupán városokat alapított és utakat épített, hanem az elfoglalt területeket gyakran át is nevezte, és néha egy név sokkal tovább él, mint maguk a hadseregek, amelyek elfoglalták azt. A Krisztus utáni második században a római forrásokban egy új elnevezés jelent meg, Szíria Palesztina. Ez a név idővel bekerült a hivatalos iratokba, felkerült a térképekre, és helyet kapott a földrajzi művekben is. Még a római birodalom bukása után is évszázadokon át használták e vidék megnevezéseként. Talán az egész történet legérdekesebb része az, hogy a világ számos országának és városának neve a történelem során többször is megváltozott, eltűnt vagy teljesen átalakult. A Palesztina név azonban, bár különböző nyelveken másként ejtették ki, valamilyen formában végig kísérte ezt a 3000 éves utat. Egyszerre maradt fenn névként, földrajzi fogalomként és közös történelmi emlékezetként. A következő részekben ennek a történelmi emlékezetnek a különböző rétegeit fedezzük fel együtt. Ellátogatunk a világ egyik legrégebbi városába, Jerikóba. Megvizsgáljuk az elveszett ABC-ket, leereszkedünk Jeruzsálem rejtett alagútjaiba, találkozunk az égboltot kutató ókori tudósokkal, és megállunk több ezer éves olajfák árnyékában. Minden utazásnak van azonban egy kiinduló pontja. A miénk az a kérdés, amelyet ma magunk mögött hagyunk. Meddig képes egy név megőrizni egy föld szellemét? A következő epizódban azokon a nyelveken hallgatózunk majd, amelyek először csendültek fel ezen a vidéken. A kánaáni nyelvről, az arámiról és az elveszettnek hitt ősi ABC-k történetéről beszélgetünk. Találkozunk a következő epizódunkban. Palesztina titkos történetei.

Kedves hallgatóink! A Kedvenc úti célok mai epizódjában ott folytatjuk utunkat, ahol abba hagytuk, Monasztírban. A múlt nyomait őrző mecseteivel, oszmán építészetével, múzeumaival és történelmi épületeivel továbbra is az egyik legerősebb jelképe a Balkánon élő török jelenlétnek. Ez a történelmi város nem csak kőépületeivel, hanem egy életforma és a multikulturális türelem hagyományának lenyomataival is, a napjainkban az oszmán múlt élő tükreként szolgál. A 14. században az oszmán uralom alá került monasztír közel 530 éven keresztül az oszmán birodalom részét képezte. Ez idő alatt a város fizikai és kulturális szerkezete is jelentősen megváltozott. Az oszmán időszakban a város nem csupán közigazgatási és kereskedelmi központ volt, hanem sok nemzetiségű, illetve sok vallású társadalmával az oszmán városi élet tipikus példájával.

0: a vált. A város demográfiai összetételét törökök, albánok, zsidók, szlávok és görögök alkották, amely egy sokszínű társadalmi struktúrát eredményezett. Ez a sokféleség monesztír oszmánkori kozmopolita jellegének egyik legjellemzőbb vonása volt. Az oszmán birodalom idején katonai, közigazgatási, gazdasági és kulturális szempontból is nagy jelentőséggel bírt monesztír, hiszen a város az oszmán harmadik hadseregének főhadiszállásául is szolgált, így a város katonai és diplomáciai központtá vált. Monasztír, amely egyszerre volt vilajet központ és katonai bázis, stratégiai helyzetének köszönhetően számos külföldi hatalom érdeklődését felkeltette. Az olyan országok, mint Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország, Ausztria, Görögország, Szerbia és Irán konzulátusokat nyitottak a városban, annak érdekében, hogy érvényesítsék a politikai és kereskedelmi érdekeiket. Ennek köszönhetően Monasztír a 19. század végére kiérdemelte a konzulok városa elnevezést. Ugyanakkor a diplomáciai jelenlét időnként felborította a helyi egyensúlyt, és feszültségekhez vezetett. A város társadalmi szerkezete több rétegű volt. Muszlimok, keresztények, zsidók és koptok éltek együtt. Az oszmán hódítás után Anatóliából érkezett muszlimokat Efládi Fatihánnak, azaz a hódítók utódainak nevezték. 1492-ben pedig monasztírt befogadta a Spanyolországból kiűzött zsidókat is. Ezek a különböző vallású közösségek nem elkülönített, hanem egymáshoz közel álló, gyakran összefonódott városrészekben éltek. A kádi, azaz a bírói jegyzőkönyvekben is gyakran megjelennek a multikulturális élet nyomai. Időnként vallásváltásokra is sor került, amely jól mutatja a város vallási és társadalmi dinamikáját. Monasztír érén kereskedelmi város volt, amely az antik Via Egnatia kereskedelmi útvonal mentén helyezkedett el, így az oszmán birodalom idején is megőrizte a gazdasági központ szerepét. A belvárosban különféle kézműves szakmák képviselői éltek egymás mellett, így az iparosok kultúrája is mély gyökerekkel rendelkezett. Ugyanakkor Monasztírnak időnként katasztrófákkal is szembe kellett néznie. Különösen az 1863-as nagy tűzvész okozott komoly károkat a városban, valamint gazdaságilag is nehéz helyzetbe hozta a lakosságot. Ám a katasztrófát követően a várost újraépítették, immár modernebb és nyugatiasabb várostervezési elvek alapján. A vallási élet szempontjából Monasztír azon kevés városok egyike volt, ahol a három monoteista vallás hívei békésen egymás mellett gyakorolhatták hitüket. Az oszmán uralom alatt a muszlimok mecsetekben, a keresztények templomokban, a zsidók pedig zsinagógákban szabadon végezhették vallási szertartásaikat. Evlia Cselebi 17. századi utazásai során mintegy 70 mecset létezéséről számol be a városban. Ezt a számot Ayverdi is megerősíti, amely jól mutatja a muszlim népesség, valamint a vallási élet intenzitását Monasztírban. Emellett a városban működő piacok is a gazdasági élet fontos részét képezték. 1831-ben a keresztény lakosság kérvényezte, hogy a heti vásárt vasárnap helyett szombaton tartsák meg, mivel a vasárnap a vallási ünnep napjukra esett. Az oszmán birodalom pozitívan reagált erre a kérésre, amely az egyik fontos példája annak, hogyan alkalmazkodott a birodalom a helyi vallási közösségek igényeihez. A lakosság igényeihez igazodva a módosított vásárnap esete jól mutatja az oszmán birodalom rugalmas kormányzási szemléletét a multikulturális társadalmakon belül. Ez nem csupán egy naptári kérdés volt, hanem a közös együttélés szándékának, valamint a kölcsönös tiszteletnek a halk, de annál mélyebb kifejeződése. Kedves hallgatóink! A mai epizódunk a végére ért. Szép napot kívánunk!
1: Kedvenc úti célok.